Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Rontó Martin vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor program Banyalukai ösztöndíjasa. A magyar diaszpóra nyelvoktatásával foglalkozom. A mai órán az igekötőkről fogunk bővebben beszélni. Megismerkedünk azzal, mik is ezek pontosan, hogyan kell őket helyesen alkalmazni. Tartsatok velem! Az igekötőket igékhez, igenevekhez vagy igéből képzett főnevekhez kapcsoljuk. Jelezhetik a cselekvés mozgás irányát, lemegy, utalhatnak a cselekvés vagy történés befejezettségére, csinál, megcsinál, akár teljesen meg is változtathatják az ige eredeti jelentését, jár, lejár. Helyesírásnál három dolgot kell megjegyezni. Ha közvetlenül az ige előtt áll, egybeírjuk, elugrik, megáll, felnéz. Ha az ige után áll, külön kell. Gyere át, nézd be. Külön írjuk akkor is, ha az ige és az igekötő közé ékelődik egy szó. El is indult, oda kell adni. Nézzünk meg néhány példát. A ki igekötő egy távolodást fejez ki attól a helytől, ahol vagyunk. Kati kimegy a házból. Péter kijön az egyetemről. Szandra kimegy a strandra. Ki nem mondott szavak? Vidd ki a szemetet. A be igekötő pedig ennek az ellenkezőjét, vagyis a befelé történő mozgást fejezi ki. Bemegyek a házba. Bemegyek a postára. Vidd be a ruháidat. Be nem teljesített ígéret. A le és fel, a felfelé és lefelé történő haladást fejezi ki. Nézzünk pár példát. Lemegyünk a földszintre. Lemegyünk a garázsba. A tanár leadta az új tananyagot. Nem adtad le a házi feladatot. Felmennek az irodába. Felmennek az emeletre. Feladta a levelet a postán. Sose ad fel a tanulást. Az át igekötő valamint való áthaladást vagy átváltozást fejez ki. Az el igekötő pedig eltávolodást vagy elmozdulást fejez ki térben és időben. Átmegyek az úton. Átmegyünk a barátaimhoz. Adjátok át az üdvözletünket. A postán volt pár át nem vett csomagom. Elmegyünk a boltba. Eljössz velem a koncertre? Nem olvastam el a könyvet. Amíg az ebéd el nem készül, nem eszünk. A visszaigekötő kiindulási pontra történő visszatérést fejez ki. Még visszajövök. Visszamegyünk? Nem adta vissza a teszteket. Ez egy vissza nem térő lehetőség. Ennyi fért bele a mai részbe, az igekötők világába. Köszönöm, hogy ma velem tartottatok. Találkozunk legközelebb. Viszontlátásra!